0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: a terítmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: hangulatod. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva, Iodin FM.
1: Klaszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjano 102. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostrova, Iodin FM.
1: Klasszne Radio.

0: Інформацію звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
0: 095 183 83 32.
3: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovskij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювання.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
1: Була та доброю та злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
2: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
1: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, телефон 050-8734-230.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
2: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
1: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
2: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
10: А Мункачі Міхай Магyar Ház галеріяя.
11: Kárpátalja számos tehetséges művészt adott a világnak. Közéjük tartozik Kron Zsuzsanna festőművész is, aki 1951-ben született Ungváron. Tanulmányait az Ungvári Egyetemen végezte, ahol 1976-ban biológia szakos tanári diplomát szerzett. A képzőművészet iránti elhivatottsága azonban már ekkor meghatározta pályáját. Így tanulmányait a budapesti fővárosi festőstúdióban folytatta, majd további hazai és külföldi képzéseken mélyítette művészeti tudását. A folyamatos szakmai fejlődés fontos része maradt életének. 2018-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen liturgia, restaurálás és műtárgyismereti kurzust is elvégzett. Mestere Bakonyi Mihály festőművész volt. Kron Zsuzsanna több rangos művészeti szervezet tagja, köztük a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Belvárosi Művészek Társaságának, a Magyar Vízfestők Társaságának és a Székely Bertalan Társaságnak. Műveivel rendszeresen szerepel országos kiállításokon és számos egyéni tárlaton is bemutatta alkotásait. Festményei többek között a 60-i tájkép festészeti Biennálén, a debreceni és a szegedi nyári tárlaton, valamint az egri akvarel Triennálén is láthatók voltak. A művész pasztel, akvarel, olaj és vegyes technikával készült alkotásai különleges hangulatot árasztanak. Feledi Balázs művészettörténész szerint kompozíciói olyan élményt nyújtanak, amelyek új távlatokat nyitnak meg a szemlélőben. Kron Zsuzsanna munkássága így nem csak a kárpátaljai, hanem a magyar képzőművészet gazdagításához is jelentősen hozzájárul.
12: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
13: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina tető és lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилю.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse 92.2 FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: always been psycho.
1: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve házi állat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt hőgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha a gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

Kegyelem, irgalom és békesség, adassék nékünk bőségesen, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 32. Zsoltárt, 32. Zsoltárnak az első versét. A 32. Zsoltár így kezdődik, ó, mely boldog az oly ember éltében.

0: Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Áldás békességet, köszöntöm a gyülekezetet, hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Sas Alexa édesanyja emlékére, Hanga Erika szülei emlékére, Máté Magdolna, Lakatos Roland és Dániel nagyapjuk emlékére. Név nélkül három testvérünk adományozott, valamint két testvérünk név nélkül helyezte el adományát a Persejbe. Céladományként a konfirmandus táborra Taraszova Ilona és további két testvér név nélkül adakozott. Fiatalok táborozására, ifis táborra név nélkül két testvérünk. Szeretett konyha támogatására Kis Ildikó és egy testvérünk név nélkül adakozott. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten templomunk harangja temetésre nem szólított, hirdetjük viszont, hogy holnap a feltámadás evangéliumát hirdetjük Orávszki György ravatala fölött, aki Teremtő Istenünk 78 éves korában szólított magához. Ő a Harkovi út 6 szám alatti lakott. Gyászisten tisztelet holnap 11 órakor a ravatalozóból. Szintén holnap délután 13 órakor a ravatalozóból veszünk végső búcsút Káló Olena, élt 74 évet, és Káló Szergely testvérünktől, aki 51 évet élt. Ők a Szentföld út 4 szám alatti lakosok voltak. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló család életére. Alkalmainkat hirdetem. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet. Hétfőn reggel 8:30-tól ima közösség. Kedd délelőtt 10 órai kezdettel a Szépkorok bibliórája a megbeszéltek szerint lesz megtartva, vagyis fent kukjában. Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket. Holnap kezdődik az ifis hét. A csoportokban minden információt megtalálnak a fiatalok. Hordozzuk, a gyülekezet hordozza őket imádságban. És még egy hirdetés. Köszönetünket fejezzük ki azon testvérek felé, akik bármilyen szolgálatot vállaltak az elmúlt héten. Konyhai őrzés, fuvarozás, és segítették a KT-s hét levezetését, hogy gördülékenyen működjön minden. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozókon és szolgálókon. Több hirdetés nem lévén, magasztaljuk Urunkat a 404. dicséret első 4 versével. Az első vers így kezdődik, Síes keresztjén. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Helyünkön maradva, kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogyan az írva található az első Zsoltárban, annak mind a hat versében, a következőképpen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyba, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. A mi megváltó Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, megértését, szívünkbe fogadását, hogy megcselekedjük annak áldott és jó gyümölcseit, jöjjetek, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged, mert neked van üzeneted és szavad szüntelenül hozzánk. Áldjuk és magasztaljuk a te nagy nevedet, mert mindeddig megőriztél bennünket, és vezetni kívánsz ezután is. Köszönjük, Urunk, a te áldásaidat, a te jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy gondviselésed ott volt a mi életünkben, még akkor is, amikor mélységeket jártunk meg, akkor is, amikor sokféle nehézség volt jelen a mindennapjainkban. Te látod, Urunk, hogy hányan hordozzák most a gyász terheit is. Könyörgünk, Urunk, hogy hadd tapasztalhassuk meg azt, hogy te ezekben a pillanatokban is ott vagy velünk. És kérünk, Urunk, hogy légy velünk akkor is, amikor örömeink vannak, amikor boldogok vagyunk, amikor a mi szánk tele van boldogsággal és boldog mondásokkal, hadd tudjuk, Urunk, te rólad beszélni és te rólad bizonyságot tenni. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a te szavadat, áld meg valamennyiünket, akik összegyűltünk ma, akár itt a beregszászi templomban, akár a képernyők előtt ülve, vagy a rádión keresztül. Várjuk, hogy te szólj hozzánk, és te szólíts meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, a 155. dicséretet énekeljük, a 155. dicséretnek az egyetlen versét, mely így kezdődik: Ó, mely boldog!

Kedves testvérek, Istenek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, segítségül hívva az ő szent lelkét. Írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, annak az első fejezetében, az első 11 versben. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, az első fejezet első 11 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Pál, ami megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben, kegyelem, irgalom, békesség az Istentől, a mi atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen. És mindazok ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott. Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Peregszászi templomban, és azokat is, akik bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe a különböző lehetőségeken keresztül. Hadd kezdjem a végéről, a felolvasott ige szakasznak a végéről, és onnan is egy mondatot szeretnék kicsípni, elcsípni az utolsó részből. A boldog Isten, boldog Istennek a képe. És ebből is talán elsősorban a boldogságnak a megragadása az, ami ott lehet előttünk, és amire talán valamennyien felkapjuk a fejünket, hogy hogyan érhető el, hogyan kaparintható meg, hogyan tehetünk szert arra, hogy boldogok lehessünk, hogy boldogok legyünk-e földi viszonyok között is. És érdemes így tekinteni a felolvasott ige szakaszra, akár a Zsoltára, az első Zsoltára, akár pedig itt a Timóteusi levélnek a bevezetésére. És mielőtt elkezdenénk komolyabban követni a boldogságnak a keresését, a boldogság keresésének az útját, talán érdemes felfedezni azt is, hogy azok a lépések, amelyek itt megvannak, akár csak ebben a bevezető ige szakaszban is, mert mennyi kapaszkodót adnak számunkra abban, hogy boldogabb legyen a mi életünk, hogy boldogabbak lehessünk. És ezek nagyon egyszerű dolgok. Szabad azt mondani, hogy végtelenül egyszerű dolgok, amelyek ismertek voltak évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt is, és amelyek gyakoroltak is, és amelyeket a világ vakítása miatt olyan könnyen el tudunk felejteni. Olyan könnyen haszontalannak érezzük, vagy semmisnek, súlytalannak.

Akkor azt mondta Pál apostol neki, hogy én megyek tovább, te pedig maradj Efezusban. És érdemes első lépésként a saját boldogtalanságunknak felismerésében első lépésként azt észrevenni, hogy elveszítettük azokat a személyeket, akik számunkra bírnak ilyen tekintéllyel, mint Pál apostol bírt Timóteus előtt. Olyan végtelen nagy paletta van előttünk, olyan végtelen sokszínű, már-már azt mondanám szivárványos képek vannak előttünk, hogy ki mindenki közül lehet választani az embernek, hogy kit kövessen, ki mögé szegődjön oda, csak éppen nincsenek ott a Pál apostolok. Nincsenek ott a tisztességes, becsületes, istenfélők, Isten törvényéről beszélő emberek. Nincsenek ott a bölcs emberek. Timóteus korának még megadatott az, hogy ha talált a környezetében olyan bölcset, akinek a szavára adott, akinek a véleménye súlyos volt előtte, akkor ő azt követhette. Akkor ő azt szerint rendezhette be a saját életét, hogy itt van Pál apostol, és majd erről is érdemes elgondolkodnunk, hogy itt tulajdonképpen nem Pál apostolnak a személye, nem a személyes varázsa az, ami követésre bír, hanem az, amit Pál apostol mond, és Pál apostol az Isten igéjéről beszél, az evangéliumról beszél. Tehát a végső forrás, az mégiscsak az Isten igéje, ami a vezetést megadja. De kellenek ilyen emberek, szükséges, hogy legyenek ilyen emberek, akik tudják közölni számunkra, akik tudják közölni előttünk, meg tudják élni előttünk, saját életükben is azt, amiről beszélnek. És példaképpé válhatnak, és példákká lehetnek előttünk. És a kapcsolatnak a tisztasága valahol abban rejlik, hogy egyértelmű. Kétség nem fér ahhoz, hogyha Pál apostol valamit üzen Timóteusnak, ha Pál apostol valamiben megszólítja Timóteust, valamit rábíz erre a fiatal emberre, akkor az ő részéről kész az engedelmességre. Nem csak a meghallgatásra, nem csak arra, hogy a sok vélemény között meghallgatja a Pál apostolét is, hanem kész az engedelmességre. És bevallom, hogy így végig gondolva az utóbbi évtizedek média eseményeit, egészen riasztó az, hogy kizáródnak a példaképek sorából azok az emberek, akik valóban tudnának bölcsen, élettapasztalattal, Isten igéje alapján útmutatást adni számunkra. És tele van a paletta olyan emberekkel, akiket sokkal inkább eltiltani kellene a fiataloktól, semmint példaképpen odaállítani előjük. Egy megvakított világban élünk, ahol ez a legegyszerűbb útmutatási forma, ami évezredeken keresztül magától értetődő volt, hogy az idősebb, tapasztaltabb, tanította a fiatalt, az megszűnt. Megszűnt. Ma már mindenki okosnak gondolja magát. Ma már mindenki azt hiszi, hogy ő tudja. Ő tudja a legjobban. És senki nem hajlandó meghallgatni a másikat. Senki nem hajlandó odafordítani a fülét a másik mondani valója felé. Eltűntek ezek a személyek. És talán azt gondolom, hogy nincs messze az igazságtól az sem, hogyha felfedezzük, hogy ez egy nagyon szándékos butítás, egy nagyon szándékos merénylet a mindennapi élet ellen, a mindennapi gondokkal küzdő emberek ellen, akik nem találnak vezetést. Jó, hogy vannak Pál apostolok. És jó, hogy vannak a mai világban is vannak olyan emberek, akiknek érdemes lenne hallgatni a tanácsára, odafigyelni a tanítására, a kéréseire, mert nem ellenünk van, nem ellenünk vannak, nem hasznot akarnak húzni belőlünk, hanem a legjobb tudásuk szerint akarnak nevelni, tanítani. És itt azért presbiterként, tanárként, meg bármilyen pozíciónk van a társadalomban, mindig érezzük annak a felelősségét, hogy van, kell, hogy legyen ráhatásunk arra, akik utánunk jönnek. Tanítanunk kell őket. Tanítanunk kell egymást.
És ha Isten

Kegyelméből valakinek adatik az a különleges bölcsesség, hogy tudja tanítani a kortársait is, sőt, akár még az idősebbeket is, akkor tudjuk azt elfogadni. Tudjuk elfogadni és megfogadni. És ehhez kapcsolódóan még talán érdemes azt is tisztázni, és azt is felfedezni, hogy nem egyszerűen csak az a baj, hogy nincsenek meg ezek a személyek, mert azon túl, hogy végtelenül elhallgatják őket, azért megtalálhatók. Nagyon sok minden megismerhető, aki keres, akiben ott van a buzgóság, hogy keresse a vezetést, az megtalálhatja. A másik nagy gond, ami a korunknak, nem tudom, hogy népbetegsége-e, de ilyen szellemi népbetegségként talán el lehet ezt mondani, hogy ha meg is ismerjük, semmilyen porcikánk nem kívánja az engedelmességet. Ha valaki valami úton módon el is jut odáig, hogy megismerheti, mi az, ami bölcsesség, mi az, ami az ő javát szolgálja, mi az, ami egészséges tanítás, semmilyen porcikánk nem kívánja azt, hogy engedelmeskedjünk. És itt talán érdemes egy kicsit visszatekinteni az elmúlt napokra, az efezusi levélre, amit olvastuk, hogy nem véletlen az, hogy Pál apostol olyan határozottan beszél az engedelmességről és az engedelmesség nehézségeiről, hogy milyen nehezen tudunk engedni bárkinek is, milyen nehezen tudunk elfogadni a saját véleményünk fölött bárki másat, sem szülőt, sem családfőt, sem világi hatalmat, senkit. És még ha kényszerű engedelmességben vagyunk is, hogy a szív egyenességéből azért hiányzik az engedelmesség, a jó indulat. Megszűnik ez a bizalmi kapcsolat, hogy én elhiggyem, hogy az, aki tanácsot ad nekem, aki tanácsol, aki elöljárom, az a javamat akarja, az a javamra szolgálna. Elültette belénk ez a világ, ennek a világnak a kétszínűsége, vagy sokszínűsége, az, hogy megszűnik a bizalom. Megszűnt a bizalom arra nézve, hogy legyek kész engedelmeskedni annak a tanácsnak, amit hallottam, annak a kérésnek, vagy akár annak a parancsnak, amit hallottam, hanem majd én eldöntöm. Majd én eldöntöm, hogy kinek, mikor és hogyan engedelmeskedek. És érthető az, hogy nagyon sok csalódás van bennünk arra nézve, hogy odaszánjuk és odaadjuk a mi életünket bármilyen követésre és bármilyen engedelmességre. És itt talán érdemes felfrissülni e levél alapján is, hogy Timóteus és Pál apostol között még ez a bizalom maximálisan megvan. Timóteus odafigyel az apostolra, az apostol tanítására, és van bizalma arra nézve, hogy amit Pál apostol mond, amit Pál apostol tanácsol, azok fontos dolgok. Azok az ő épülését, és nem csak az ő épülését szolgálják, hanem emlékezzünk, hogy itt Timóteusra rá van bízva egy egész gyülekezet. Az efezusi gyülekezet van rábízva. És neki úgy kell tanítania ezt a gyülekezetet, hogy nyilván fiatalsága ellenére sok kérdés merül fel önmagában is, hogy mi a jó, mi a helyes. Hogyan kellene? És jó, hogyha van egy bölcs tanító mellette, aki tanácsolja őt. És még jobb, hogyha ez a bölcs tanító az igéből veszi az ő tanítását. Az Isten elhívásából, az evangélium igazságából vezeti le. És amit elsőként megjegyez, amit elsőként elénk tár az apostol, és amit nagyon határozottan Timóteussal meg akar értetni, az az, hogy azt mondta, én kértelek téged arra, hogy parancsold meg némelyeknek, hogy ne tanítsanak tévtanításokat. Érzi annak a súlyát és annak a nyomorúságát, hogy a gyülekezeten belül is milyen szétziláló, milyen megosztó dolog az, amikor belopóznak a tévtanítások, amikor táptalajt kapnak a különböző tévtanítások. És itt még ne gondoljuk azt, hogy valamiféle herezisről, valamiféle istentelen tanításról van szó, hanem a szöveg összefüggéseiből kiindulva
azt lehet felfedezni, hogy itt nagyon is hétköznapi és sokszor az igéből vett tanítások azok, amelyek a gyülekezetben meghasonlást okozhatnak. Ilyenek a nemzetségtáblázatok, különböző mondák, amikhez úgy odafordulnak, amiket tanítanak. És kedves testvérek, azt gondolom, hogy jó azt látnunk és felismernünk, hogy ezek nem rosszak önmagukban. A nemzetségtáblázatok egyáltalán nem rossz dolgok. A zsidó emberek úgy szépen vezetik a maguk nemzetségtáblázatait, és az, akinek megvan az ő nemzetségtáblázata hosszú évszázadokra, évezredekre visszamenően, nyilván büszke lehet rá. De ez nem fogja üdvözíteni. És ebben lehet megragadni, és ebben lehet megérteni a tévtanításnak a súlyosságát. Hogy nem rossz dolog ez önmagában, benne van az evangéliumokban, Lukács evangéliuma, Máté evangéliuma, Krisztus nemzetségtáblázatával kezdődik. Nincs ebben rossz. Nem rossz ez. Csak ezek mind arról beszélnek, hogy mind beteljesedik, ami az Isten ígérete. Krisztusban beteljesedtek, és a proféták mondásai valóra válnak. De amikor elkezdik a proféták mondásait értelmezni, vagy a saját nemzetségtáblázatukkal előhozakodnak, és ezzel próbálnak meg valamilyen új tanítást, vagy akár új személyes kultuszt építeni egy gyülekezetben, mert én, meg az én őseim, meg miket tettünk, meg arról beszél az Isten igéje, hogy, és kiragadunk valamit, akár a törvényekből, majd ez a következő, a törvényeknek az értelmezése, a törvényeknek a megtartása, mint tévtanítás. Olyan könnyű elcsúszni azon, hogy az Istenről a fókusz átkerül az emberre. Az Isten ígéretéről, a beteljesedett ígéretekről, amely Krisztusban teljesedik be, amelyek az evangéliumokban teljesedik be, áttevődik a hangsúly az emberire, hogy mit kellene tennünk, milyen szabályokat kellene hoznunk, hogyan kell másoknak élnie, és megvan ennek a helye. Mindig megvan ennek a helye, ne értsük félre, Pál apostol abszolút nem anarchiára tanítja a gyülekezetet, csak az első, a legfontosabb, mindezek ellen, vagy mindezekkel szemben, azt mondja az apostol, ne foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákhoz vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A legfontosabb cél az lenne, hogy Isten üdvözítő tervét megismerjék, és ebben nem fogja szolgálni. Sem a monda, sem a nemzetségtáblázat, sem pedig a törvényeknek a megtekerése, a kiforgatása. Isten üdvözítő tervének a megismerése a legfontosabb cél. Minden más törekvés, emberi presztízsből származó törekvés csak végtelen vitákra vezet. És érdemes így látnunk saját magunkat, saját törvényeinket, saját törvénykezéseinket, parancsolatainkat, szabályainkat, hogyha hiányzik belőle ez az alapvető gondolat, hogy az Isten üdvösségének, az Isten üdvözítő tervének a megismerésére juttasson el, akkor az tévtanítássá lesz. Mert a legfontosabb, hogy megismerjük az Isten üdvözítő tervét, amelyet Jézus Krisztusban elkészített számunkra. És talán érdemes azt is felfedezni, hogy mennyire része ez az életünknek, ez a fajta tévtanítás. A személyiségünknek, mennyi mindenben kapaszkodunk bele abban, hogy kik voltak, mit hoztunk magunkkal, milyen ígéreteink vannak, mi az, amit én gondolok, a saját személyiségünknek a megformálása valahol ezekben nyugszik. És ez nem baj, nem rossz. A nemzetségtáblázatoknak is megvan helye az evangéliumban, de az evangéliumban külön nem, kiragadva már nem. És a mi személyiségünknek, és mindannak, ami épített bennünket, ami valaha is előmozdította azt, hogy közelebb kerüljünk az Isten megismeréséhez, annak megvolt a helye, megvan a helye. De csak ebben a kontextusban, ebben az értelmezésben, hogy ahhoz segített bennünket, hogy megismerjük az Isten üdvözítő tervét. És ha ebből kivesszük, és önmagában szemléljük, akkor tévtanítássá válik, akkor hamissággá válik.
És szóvá teszi Pál apostol nagyon is erélyesen, fellép a törvény rossz értelmezése ellen is. A törvénynek a helytelen felismerése, a helytelen gyakorlása ellen is. Így olvassuk tovább. A parancsolat célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől. Az Isten parancsolatának, az Isten törvényének a célja semmi más, mint tiszta szívből, jó lelkiismerettel és képmutatás nélküli szeretetben, hittel követni az Isten tanácsát, az Isten parancsolatait, az Isten akaratát. És kedves testvérek, ami ettől eltérít bennünket, ami ebben megakadályoz bennünket, ami nem ezen az úton vezet bennünket, az mind tévtanítás. Az mind tévtanítássá lesz, bármennyire is hangzik jól, és bármennyire is mondjuk azt, hogy ez a törvény, hogy ez benne van a törvény. Ez benne van, ezt tanultuk, így tanították számunkra. Ha nem írja föl, ha nem esíti meg ez a gondolat, amit itt az apostol mond, hogy a parancsolat célja tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet, ha ez nem esíti meg a mi törvényeinket, akkor az tévtanítássá lesz. Tévtanítókká leszünk. Vagy ahogy az apostol mondja, üres fecsegés, meg vitatkozás, semmi értelme nincs. Olyan dolgokról beszéltek, amiket nem is értettek, mondja nekik. Olyan dolgokon vitatkoztak, amiket nem is értettek. Úgy akarjátok magyarázni a törvényeket, hogy nem is értettek. Mert ez a törvénynek a lényege. Hogy eljussunk az Isten törvényének ehhez az értelmezéséig. És azt mondja az apostol, a törvény jó, nincs benne rossz. A törvény helyes. Az, amit a törvényben megfogalmaznak, az helyes. Így olvassuk később. Tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal, és azt is tudjuk, hogy a törvény nem az igaz ellen van. Nem kell félni a törvénytől, és nem kell belemagyarázni semmit. Csak a fókusz nem szabad eltéveszteni, a fókusz nem szabad levenni arról, hogy mi a törvénynek a célja. A parancsolat célja, a tiszta szívvel, jó lelkiismerettel, az Isten engedelmességében való élet. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez nincs is messze a boldogságtól. Ha valaki így tudja felépíteni az életét. És ezért nagyon nehéz az az első rész, amiről beszéltem, amikor megrontják előttünk a tanácsadásnak a lehetőségét, és már nincs meg a bizalmunk abban, hogy elfogadjuk, akár még az ige intését is, az ige tanítását is befogadjuk, hanem majd én megmondom, majd én jobban tudom. Ott van ez a gondolat bennünk, amellyel érvénytelenné tesszük az ige tanításait, érvénytelenné tesszük a jó szándékű tanácsokat is, amivel keresnek bennünket, amivel meg akarnak bennünket szólítani. A törvény jó, a törvény mindig az ember javát akarja, az embernek az életét akarja megtartani. És érdemes talán még a római levélből is egy mondatot ide idézni. Korábban olvastuk a római levelet, a 14. részben van egy ilyen mondat, 22. vers. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. Nagyon különös megfogalmazása a boldogságnak. Azt gondolom, hogyha mi magunk fogalmaznánk meg a boldogságnak a teljességét, vagy a boldogságnak a képét, akkor nem minden indulnánk el. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. De érezzük, hogy ennek milyen mélységei vannak. Milyen mélységei vannak annak, amit helyeslünk, amit megengedünk, amit beengedünk az életünkbe. És ami aztán boldogtalanná tesz. Ami nem okoz nekünk boldogságot, vagy nem okoz tartós boldogságot, hanem megcsalja a mi szívünket. Az a boldog ember, akinek nem kell elítélnie önmagát. Nem kell elítélni önmagát. És hogyan tudjuk nem elítélni önmagunkat? Hogyha ott van a parancsolatnak a célja, hogy tiszta szívből és jó lelkiismerettel. Tiszta szívvel és jó lelkiismerettel élünk. Az Isten törvényébe kapaszkodva, az Isten törvényét szem előtt tartva. Ahogyan majd a
A Zsoltár is mondja, az első Zsoltár, ahogyan beszél róla. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök útján, és nem jár a vétkesek, bocsánat, a bűnösök tanácsa szerint, és nem áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Boldog az az ember, aki ismeri az Úr törvényét. És itt érdemes nagyon óvatosnak lenni, hogy az Úr törvényének a célja, a parancsolatnak a célja. Micsoda? A parancsolatnak a célja az, ahogyan olvastuk, a tiszta szívvel, jó lelkiismerettel való szolgálat és élet. Hogy ne ítélje el az ember önmagát. Hogy ne kelljen elítélnünk önmagunkat azokért a dolgokért, amiket megteszünk, vagy éppen azokért a dolgokért, amiket nem tettünk meg, de meg kellett volna. Ne legyen kárhoztató ítélet ellenünk. És ebben ad nekünk útmutatást a mai igeszakaszt, ebben bátorít bennünket az Isten és az Isten igéje. És érdemes még itt az utolsó mondatot egy kicsit körüljárni és értelmezni. Nagyon különös megfogalmazása az Isten valóságának, az Isten dicsőségének az, ami itt szerepel, talán két vagy három helyen szerepel összesen a Bibliában, így módon, így olvassuk. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott, a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. Talán nem szoktunk arra gondolni, és nem szoktunk azon gondolkodni, hogy az Isten boldog. Sőt, hadd ragaszkodjunk az igazsághoz. Egyedül az Isten boldog. Minden boldogságunk, ami a földi életben van, érezzük, hogy épp olyan töredezett, és épp olyan töredezetten viszonyul az Isten boldogságához, mint ahogyan a mi életünk viszonyulhat az örökké valósághoz, a mi cselekvési képességünk viszonyulhat az Isten mindenhatóságához. Ott a teljes, az örökké valóság, a mindenhatóság, és ott a teljes az öröm és a boldogság. Az Isten az ő boldogságában van. És talán érdemes még azt is elmondani, hogy amikor a Héber beszél a békességről, a salomról, akkor ennek része ez a boldogság is. Egy másik szó, nem kell összetéveszteni, de a békesség az nem pusztán a bajoknak a hiányát jelenti, hanem egy boldog állapotot. Nekem békességem van. Én boldog vagyok. Én boldog vagyok. Meg sem merném kérdezni, hogy boldogok vagyunk-e. Meg sem merném kérdezni azt, hogy sokféle teher mellett, sokféle nyomorúság mellett, kétségek mellett, ami körülvesz bennünket, és ami a jövőnket is beárnyékolja, melyikünk az, amelyik azt merné mondani, hogy ő boldog. Mert a boldogságunkat abban látjuk, vagy abban keressük, amit ez a világ tud kínálni, amivel ez a világ tud bennünket elszédíteni, megszédíteni, amivel a világ tud és akar bennünket elcsábítani. És nem rossz dolgok, nem feltétlenül rossz dolgok ezek, és kell is, hogy küzdjünk a boldogságért, saját boldogságunkért, hogy tegyünk érte. De jó azt látni, és jó azt tudomásul venni, hogy az Isten a boldogság forrása. A boldog Isten, és tőle kérhetjük, ahogyan a békességet, ahogyan a kegyelmet, ahogyan a mindennapokhoz való erőt, azt tőle kérhetjük, ő a végtelen forrása ezeknek. És kérhetjük a boldogságot az örökkévaló Istentől, a boldog állapotot, a boldog állapotnak a megélését. Ennél talán csak az jelent többet, hogyha az Isten törvénye által, az Isten törvényében járva, jó lelkiismerettel, tiszta szívvel éljük az életünket, ez önmagában ad egy boldogság keretet az embernek, és mondhatjuk azt, hogy ez egy boldog ember, aki így él, és gyönyörködik az Isten törvényében. Ennél csak egy dolog jelent többet, amiről itt Pál apostol beszél, hogy ez az evangélium rám bizatott. Hogy hogyan lesz ez a törvény teljessé, és hogyan kell érteni azt, hogy a törvénynek mi a célja, és hogyan kell érteni azt, hogy a törvény nem az igaz ember ellen van. Hogyan lehet érteni azt, hogy a törvény jó? Krisztusban, az evangélium tisztaságában, és az evangélium fényében lesz teljessé ez a boldogság. És itt újra csak érdemes fellapozni a hegyi beszédet, és
a boldog mondásokat újra végigolvasni, hogy Jézus kiket mond boldognak. Azokat, akiknek az életében akár kényszerűségből, akár önként vállalva, felismerésből fakadóan, de ott van az Isten, jelen van az Isten az életében. Azok a boldogok, akik megismerték az Istent, akik megismerték az Isten szeretetét, és megismerték az Isten kegyelmét. Azt a kegyelmet, kedves testvérek, amely, ha maradunk ennél a képnél, amely arról szól, hogy a boldog Isten ott hagyja az ő boldogságát és az ő dicsőségét, és emberré lesz. Olyanná lesz, amiből mi menekülni szeretnénk. Mert mi nem akarunk olyanok lenni, olyan emberek lenni, akiket nap mint nap megkísértenek, akik nap mint nap szembesülnek saját gyarlóságukkal, erőtlenségükkel. Olyanná lesz, értünk, emberré lesz, értünk. Hasonlatos hozzánk mindenben, kivéve a bűnt. A boldog Isten ott hagyja az ő boldogságát, hogy eljöjjön, értünk, hogy utat készítsen számunkra, hogy megharcolja helyettünk azt, amit mi nem tudunk. És a vele való kapcsolat, a hozzávaló ragaszkodás az, ami bennünket is boldoggá tud tenni. Hogy én az övé, és ő az enyém. Hogy a boldog Isten megragadott engem. Hogy Krisztusban oda tartozom az örökké való Istenhez. És lesznek nehézségek, és lesznek mélységek, kudarcok, lesznek botlások. Lesz gyász, fájdalom, de a boldog Isten ott van velem, és a boldog Isten megerősít, és az örökkévaló Isten megsegít engem, és ez az, ami túl tud engem lendíteni, ami segít, hogy megmaradjak azon az úton, amelyet az Isten az ő törvényében és az ő törvénye által megszab számunkra, hogy hozzá közeledjünk, hogy még inkább megérthessük az ő szeretetének és kegyelmének nagyságát, az ő üdvözítő tervét az én életemre, a te életedre. És kívánom, kedves testvérek, hogy amikor keressük a boldogságot és a boldogságnak a forrását a saját életünkben, ne engedjük magunkat megcsalni és becsapni. Mert a boldogságnak a forrása az az Isten. És minél jobban megismerem az Istent, minél inkább engedem, hogy az Isten lelke áthassa az én életemet, és vezessen az ő törvénye szerint, és ragaszkodjak az ő törvényéhez, az ő akaratához, hogy tiszta szívvel és jó lelkiismerettel éljek-e földi életben az Atya Isten dicsőségére, annál boldogabb leszek. Annál boldogabb leszek. És ezt a boldogságot nem tudja pótolni semmilyen tárgy, meg semmilyen elismerés. Mert ez nem ideig tartó boldogság, az az örökké valóságban nyugvó boldogság. Kívánom, hogy ebben tanítson és ebben vezessen bennünket az Istennek lelke. Amen. A 121. dicséretet énekeljük, annak az első versét. Az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy pecsételj el magadnak, és legyen valóságos a mi életünkben az, hogy a tiéd vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Részesülünk a te megváltásodban, a te kegyelmedben. Részesíteni akarsz a te boldogságodban. Kérünk, hogy taníts bennünket. Hadd tudjuk elkerülni a világnak nagyon sok csapdáját. Hadd peregjen le rólunk a sokféle hamisság, ami jelen van ebben a világban, ami a hamis boldogságot kínálja számunkra. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket a te igéd szerint élni, a te akaratod szerint élni a mi napjainkat. És a kedves előtted, Urunk, akkor tégy bennünket egymás példájává. Hadd tudjunk egymástól is tanulni. Hadd tudjuk egymás szavát, egymás jó indulatú tanácsait megfogadni. Mert hisszük és valljuk, Urunk, hogy a te lelked munkálkodik bennünk, és a te lelked szól sokszor embereken keresztül is. Hadd tudjuk, Urunk, megtapasztalni azt, hogy te velünk vagy, te vezetsz bennünket, a te oltalmad és a te szereteted elkísér. Bocsáss meg, Urunk, amikor mégis oly távol vagyunk tőled, amikor sokféle ellenállás, ellenszegülés, engedetlenség van a szívünkben. Te teremts bennünk tiszta szívet, és te egyenesítsd ki a mi útjainkat, hogy neked szolgálhassunk, hogy a te dicsőségedről zenkessünk, és a te dicsőségedet hirdessük emberek előtt. Köszönjük, Urunk, hogy bizakodhatunk te benned és a te szabadban, mert az nem változik meg, az örök, és te ugyanaz voltál tegnap, ma, és ugyanaz maradsz mindörökké. Így kérünk, Urunk, hogy lelkeddel munkálkodj bennünk, te adj nekünk vigasztalást a gyászban, te erősíts meg bennünket erőtlenségünkben, te adj nekünk hitet és reményt a reményvesztett világban, a kétségektől gyötört világban. Te erősíts meg bennünket akkor, amikor nem csak magunk életére és magunk gondolataira, magunk cselekvésére nincs már erőnk, hanem hadd tudjuk egymás terhét is hordozni, hadd tudjuk felemelni a testvért, hadd tudjunk odaállni azok mellé, akik mélységben vannak, és legyünk előttük a te szószólóid, a te evangéliumodnak meghirdetői. Taníts bennünket, Urunk, hogy megismerjük a te üdvözítő akaratodat, amely a békességnek az akarata, és amely a boldogsághoz vezet bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük hitvaló énekünket és nemzeti imádságunkat.

Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Helyünket elfoglalva, a megkezdett 421. dicséretet énekeljük végig, a második vers így kezdődik, kihívott minden népből egy lelki népet.

akkor a másé, de most az enyém, nálok a molló jegernyé. Csókod máskor a másé, de most az enyém.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek. Hey!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma kö-

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Nem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve háziállat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy át csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt hőgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Hattyú vitéz. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg király, s annak egy dali szép fia. Meghal az öreg király, a királyfira marad az ország, de nem volt felesége. Gondolja, elmegy világot látni, benéz ide is, benéz oda is, majd talál magához illő feleséget. Amint megy mendegél egy rengeteg erdőn keresztül, meglát egy szép fehér szarvast. Lekapja válláról a nyilát, megcélozza a szarvast, de az megszólal. Ne lőj meg, királyfi, nem vagyok én szarvas, a tündér királyné változtatott azzá, mert szebb voltam, mint az ő leánya. De ha valaki feleségül venne, ismét leányjá változnám. Mondja a királyfi, hát csak gyere ide. Ha csak ugyanúgy van, amint mondod, és szebb vagy a tündér királyné,

0: Mely leányánál feleségül veszlek. A fehér szarvas erre megrázkódott, s egyszeribe olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Hazaviszi a király a szép leányt, feleségül veszi mindjárt. 7 hónapig tartott a lakodalom, aztán éltek nagy békességben, boldogságban, mint 2 gerlicemadár. Hanem egyszer mi történt, mi nem, a királynak háborúba kellett mennie, s a feleségét rábízta az ő vén dajkájára, aki huncut boszorkány volt, de a király arról nem tudott semmit. Hát halljatok ide, mi történt? Az történt, hogy amíg a király oda volt a háborúban, 6 fiút s 1 leányt szült a királyné. De a vén boszorkány, még mielőtt a királyné láthatta volna a gyermekeit, ellopta azokat, s 7 kutyakölyket tett helyükbe. Volt a vén boszorkánynak egy istentelen rossz fia, annak a kezére adta 7 gyermeket. Kiküldte velük az erdőbe, hogy ott ölje meg. De mikor a legény a gyermekeket letette a földre, s kihúzta a kardját, hogy megölje, a gyerekek olyan édesen mosolyogtak rája, hogy még annak az istentelen legénynek is megesett a szíve rajtuk, s nem volt lelke, hogy megölje. Hazament a legény, s azt mondta az anyjának, hogy megölte a gyermekeket. Lakott ebben az erdőben egy öreg remete, az megtalálta a 7 gyermeket. Fölszedte a köpenyegébe, s bevitte a kalibájába. Ott szépen lefektette egymás mellé, s jött mindjárt egy fehér szarvastehén, az megszoptatta a gyermekeket, s 3 esztendeig oda járt minden nap, minden éjjel, szép sorjában szoptatta a gyermekeket. Amikor aztán akkorára nőttek, elbúcsúzott tőlük, s eltűnt a sűrű, rengeteg erdőben. Telt múlt az idő. A gyermekek már 7 esztendősek voltak, s honnét nem, a vén boszorkány megtudta, hogy élnek. Volt a boszorkánynak 1 leánya. Most azt küldötte ki az erdőbe, s meghagyta neki, hogy ölje meg a gyermekeket, s vegye le nyakukról az ezüstláncot. Mert hogy szavamat össze ne keverjen, mikor a gyerekeket elküldötte a fiától, 1-1 ezüstláncot akasztott mindegyiknek a nyakába. Kimegy a leány az erdőbe, s hát, amint megy, éppen akkor fürdik egy tóban a 6 fiú közül 5, s a leányka. Nézi a leány a gyermekeket, de ennek sem volt lelke, hogy megölje őket, olyan szépek, olyan kedvesek voltak. De a nyakukról levette az ezüstláncot, hazament az anyjához, s azt hazudta, hogy megölte a gyermekeket. Hát, ahogy levette az ezüstláncot a gyermekek nyakáról, csak hallgassatok ide, mi történt. Mind a 6 gyermek egyszeribe 6 tyúvá változott. A legidősebb királyfi oda volt a faluban a remetével, s mikor megjöttek, keresték mindenfelé a gyermekeket, kiabálták a nevüket, de nem találták sehol. Mennek a tóhoz, hát ott úszkál 6 hattyú. Tátogatják a szájukat, mintha azt akarnák mondani, látod, mivé lettünk, s hullott a könny a szemükből. Eközben a király hazajött a háborúból, s mondják nagy búsan, hogy mi nagy szerencsétlenség történt. Gyermek helyett kutya kölykei születtek a királynénak. Hé, Istenem, megszomorodott a király, nem tudta, mit csináljon. Az egyik azt mondta, hogy a királyné ártatlan, a másik azt mondta, hogy bizony nem ártatlan. Az egyik azt mondta, hogy a királynét elevenen el kell égetni, a másik azt tanácsolta, elég lesz, ha tömlöcbe vetik. Fájt a király szíve, majd meghasadt. De addig beszéltek a fülébe, hogy a királynét tömlőcbe vettette. Telt múlt az idő, eltelt 20 esztendő. Akkor az öreg remete elmondta a legidősebb királyfinak, hogy az erdőben mind találta meg, hogy királynak a fia, s hogy mi történt az édesanyjával. Nem volt maradása a királyfinak, indult a hazájába. Éppen akkor ért a király udvarába, amikor a király kihirdette, hogy akar-e valaki megverekedni ezzel s ezzel a herceggel, aki most is azt állítja, hogy a királyné bűnös volt. Hiszen hirdethette országvilágszerte, 1 vitéz sem húzott kardot a királyné mellett. Ment a királyfi, s jelentette, hogy ő megverekszik életre halálra. Először kardra mentek, de csak egyszer csaptak össze, mind a kettőnek a kardja ketté tört. Aztán mentek buzogányra, s a királyfi úgy fejbe vágta az árványos herceget, hogy gonosz lelke mindjárt kirepült. A királyfi egyszeribe ment a király színe elé, és elmondott mindent, ahogy történt. Mutatta a nyakán az ezüstláncot. Hogy ilyen lánc volt a többi testvérének is a nyakán. De amikor elvették, 6 tyúvá változtak, s vissza nem változnak igazi képükre, míg az ezüstláncokat elé nem kerítik, s a nyakukra vissza nem teszik. Hely, megörült a király, de szörnyű haragra is lobbant, megfogadta a vén boszorkányt, előadatta az ezüstláncokat, akkor aztán kétfelé vágatta a testét, s a várkapujára kiszegeztette. Az alatt kihozták a tömlöcből a királynét, s elhozatták az erdőből az öreg remetét is. Aztán indultak mind az erdőbe, ahhoz a tóhoz, ahol a hat hattyú szomorkodott. Hát, amint odaérkeznek a tóhoz, úsznak a hattyúk feléjük nagy örömmel. Kinyújtják a nyakukat, hogy tegyék rá az ezüstláncot. S hát akkor veszik észre, amikor ötnek a nyakára tették a láncot, hogy a hatodik lánc hiányzik. A legkisebbnek, ki fiú volt, nem jutott lánc. A többi négy fiús a leány visszaváltozott igaz képére. De lett erre nagy erős szomorúság. Kérdik ettől is, attól is, vajon hová lett a hatodik ezüstlánc. Előáll egy inas, s jelenti. Abból a vén boszorkány ezüst poharat csináltatott. A hattyúnak maradott királyfi nagybúsan bánatosan visszaúszott a tó közepébe. A király és a királyné a többi gyermekével keserves sírás közt visszament a palotába. Keresték mindenütt az ezüst poharat, tűvé tették a palota minden zegét zugát, de nem találták. A király kisasszony minden nap kiment a tóhoz, mert ő legjobban sajnálta a testvérét, s egyszer, mit gondolt, mit nem, kiakasztotta a nyakából az ezüstláncot, a hattyúnak a nyakába akasztotta, s abban a szempillantásban hattyúvá lett a király kisasszony, a testvére pedig visszaváltozott igazi képére. Mondja a királyfi a hattyúvá lett király kisasszonynak, köszönöm, hogy megváltottál, ne félj, nem hagylak soká hattyú képében. Volt a tó partján kikötve egy csónak. Abba beléült a királyfi, s kérte a hattyú király kisasszonyt, hogy húzza el a tónak a túlsó partjára. Ott van egy vár, abban lakik egy király kisasszony. Az lesz az ő felesége, vagy senki ezen a világon. A királyfinak volt egy aranypántlikája. Azt a csónakhoz kötötte, a hattyú király kisasszony a szájába fogta az aranypántlikát, úgy húzta a testvérét, hattyú vitézt. Szépen odahúzta a hattyú király kisasszony a tó túlsó partjára hattyúvitézt, s hát éppen akkor érkezett a vár udvarára, amikor tele volt az udvar királyfiakkal, hercegekkel, hogy megvívjanak a király kisasszonyért. Volt egy közöttük, aki mindenkit legyőzött, s éppen szólni akart a király, hogy neki adja a leányát, amikor megpillantotta hattyúvitézt, s azt mondta, várjatok egy keveset, imhol jön egy vitéz. Kiáll hattyú vitéz azzal a híres vitézzel. Összevágnak, hogy égföld megrendül belé. Viaskodnak egy órát, kettőt, s az lett a vége, hogy fűbe harapott az a híres vitéz. Mindjárt megtartják a lakodalmat, s ott marad hattyú vitéz a várban. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő. Már egy kicsi fiúk is volt. Akkor elkezdenek suttogni az udvarbeliek, hogy azt sem tudják, ki fia borja ez a hattyú vitéz. Hát, ha valami ágról szakadt jövevény. Addig súgnak, búgnak, addig beszélnek, hogy a felesége is megszólítja hattyúvitézt. Ugyan bizony, lelkem uram, nem mondanád meg honnét, miféle országból hozott téged a hattyú azon a csónakon? Sírva fakadt hattyúvitéz, s azt mondta a feleségének. Jaj, lelkem feleségem, miért kérded ezt tőlem? Most már nekem nincs itt maradásom. Te özvegyen maradsz, kicsi fiam árván, el kell mennem, ki tudja, térek-e még vissza. Hiába sírt rít az asszony, elbúcsúzott hattyú vitéz, keserves sírás közt, ott hagyta feleségét, kicsi fiát, ment a tóhoz. A hattyú király kisasszony szépen odahúzta a csónakot a tópartjára, beleült hattyú vitéz, vitte a csónakot szép csöndesen, s meg sem állott, meg sem pihent, míg a tónak a túlsó partjára nem ért. Hazamegy a királyfi, de lett nagy öröm, hogy ím a hatodik fiú is megkerült. Mindjárt mentek együtt a király kisasszonyért, mert közbe legyen mondva, megtalálták az ezüst poharat. Ezüst pohárból láncot verettek, a hattyú király kisasszonynak nyakába akasztották, s ím az is visszaváltozott igazi képére. No de a királyfinak nem volt maradása otthon, ment a feleséges a kicsi fia után. Vele ment 300 lovas legény, úgy vágtattak be a várba. Most bezzeg nem mondta senki, hogy ágról szakadt jövevény. De örült az asszony is, hogy az ura igazi királysarjadék, s csaptak nagy vendégséget. 7 nap s 7 éjjel muzsikált a banda, akkor aztán felkerekedtek gyerekestül mindenestül, s mentek hattyúvitéz hazájába. No, éppen jókor jöttek a király udvarába, ott már állott a lakodalom. Egyszerre volt a lakodalma az 5 fiúnak s a leánynak. Újra megtartották hattyúvitéz lakodalmát is. Hencidától Boncidáig folyt a bors, a pálinka, még a sánták is járták, ahogy tudták. Talán még ma is járják. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok! Ma a Zenesávban egy olyan előadó jön, akinek a hangja szerintem pár másodperc után felismerhető. Laura Pergolizzi, vagy ahogy a világ ismeri, LP. Egy különleges hang, egyedi stílus és jó pár olyan dal, ami már az első hallgatásra is megmarad. Most ezekből hoztam egy válogatást LP legjobb pillanataiból. Kezdünk! Pritány radiosluha Čank, сегодняшнюю программу музычный трек присвячуємо особливому голосу Лаура Перголізі, або як усі знають LP. Пізнаваний голос і пісні, які залишаються з тобою. Слухаємо добірку її найкращих треків. Починаємо.

sáv egy válogatás LP dalaiból Laura Pergolinzitől. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Sziasztok! Szabula Dubirka piszány LP Laura Pergolinzi. Osoblivý holos i nepovtorný svět muziky. Děkuji, že byli zi mnou u sí muzeční podroží. Do nových zůstřišej v efíri.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: egyet.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam a stopa. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorok.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vivianostopa. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.
3: Привіт. Це Гросу.

Volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintést.

0: Kárpát.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс.
3: Вивьяносто два и один FM.
2: Классное радио.